tűzszél, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kivezetik a benzinás toppot, korlátoznák a volt államfői juttatásokat, változik a MOHU szolgáltatása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag árstopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tisza párt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban, a műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Derűs idő ígérkezik. Egy-egy felhő jelenhet meg csak az égen. Csapadék nem érkezik. 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz. 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor. Országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Gödöllőn találkoztak a V4-ek, szintet lépett az egészségügyi minőség ellenőrzés, elszíneződött a szinvapatak, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újra egyeztettek a visegrádi négyek. A gödöllői alkalmon Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcs találkozók előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez a nemzetközi közösség támogatását szeretnék megszerezni. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az összefogás erősítésére helyezik a hangsúlyt. Górcső alatt az egészségügy, új minőség ellenőrzési hatóság jön létre az ágazatban. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet vizsgálja majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat, valamint összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedűs Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár a jövőben valódi biztosítóként működik majd. Narancssárga lett a szinvapatak. Tócentai József a várospolgármestere a helyszínen tájékozódott. Állítólag a Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás, emiatt került vasoxidos víz a szinvába. A szennyeződés károkat okozott a vízi élővilágban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádióknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a rozé borokat fogjuk ellenőrizni.
1: A budapestiek véleményét kérik több közlekedési újításról. A BKK azt írta, társadalmi egyeztetésen vehetnek részt a fővárosiak. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia okán várja a lakosság álláspontját. Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Kedves, nagy valószínűség szerint pillett, kicsit ernyet, drága jó hallgató barátim. Hát viseljük nemesen, én azt mondom. Viseljük büszkén, kihúzott derékkal ezt a kánikulai csatát, amit most éppen vívunk. Gondolom dübörögnek lendesen légkondicionálok mindenhol, és megy a ventilátor. Hát a változásra még várni kell, mert hogyha időnként pillanatnyilag fel is szusszanhatunk éppen egy felhőszakadás okán, attól még ugyanúgy visszatér a meleg. Na, hát viszont fordulunk, mert hogy Szent Iván éjjelén túl vagyunk. Kedves Ivánok, apropó, hát boldogot a mai napra. Természetesen kívánom a jó reggelt, a jó kávét, a jó teát és a finom reggelit, meg a kevés munkát. A deákoknak pedig a pihenést, hát a szóbelizőknek pedig nagy kalappal még, hiszen az még hátra van. Na, fussunk neki ennek a egyébként szerdának. Én azt mondom. Jó? A menetrend a szokásos, hozom majd a történeteket, hozok majd Janis Joplin-t, Alice Coopert, vagy éppen egy kis Pink Floyd sztorit, és persze a zenéket. Majdnem sokára Europe, Lenny Kravitz, kezdésnek meg Ugly Kid Joe. Úgyhogy 103.9 Rock FM, jó reggelt!

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárás a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Tököli út előtt és a Tököli út után is. És sávzárás van a Róbert Károly körúton is, az Árpád hídról lefele a Váci út előtt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, kedves érettségizők, egy kis bátorító információ. Billy Joel Enapon 25 év után leérettségizett. A világhírű zenész zongorista Enapon kapta meg a középiskolai diplomáját 92-ben, 25 év késéssel, ugyanis 67-ben hiányzott neki egy kreditje. Nem adták neki a bizonyítványt, mert a vizsga helyett inkább egy késő esti koncerten zenélt, szóval mindig van remény. Na, fél hétnél járunk és annak környékénél, úgyhogy jönnek a hírek, információk, aztán mi megnézzük, mit jegyeztek még fel a rock krónikásai, és persze zenélünk, jön majd a Jefferson Airplane.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Kivezetik a benzinástoppot, korlátoznák a volt államfői juttatásokat, változik a MOHU szolgáltatása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag árstopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
3: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
2: Derűs idő ígérkezik. Egy-egy felhő jelenhet meg csak az égen. Csapadék nem érkezik. 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz. 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor. Országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofon

koncentráltak volna. Mondom, 92-ben Billy Joel leérettségizett, 2000-ben e napon volt a gigantikus Kiss árverés, amikor is a zenekar tagjai elárverezték a turné felszereléseiket, no meg a jelmezeiket. Kerestek is vele 888 000 dollárt. Gene Simmons ikonikus Psycho Circus fellépő ruhája önmagában csak 32 000 dollárért kelt el. Úgyhogy így. Na, majd még azért lapozgatjuk a krónikákat. Utakon kérhetik vigyázni, 103.9 Rock FM, és akkor egy kis AC/DC.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat. Ne feledjük, ugye buszsávot kanyarítottak a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, ott a Vidán Park tövébe, de ugyanúgy egy buszsáv került kialakításra az Egér úton is, illetve sávzárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt és közvetlenül utána is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: misunderstood.
1: Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Gödöllőn találkoztak a V4-ek, szintet lépett az egészségügyi minőség ellenőrzés, elszíneződött a szinvapatak, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újra egyeztettek a visegrádi négyek. A gödöllői alkalmon Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcs találkozók előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez a nemzetközi közösség támogatását szeretnék megszerezni. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az összefogás erősítésére helyezik a hangsúlyt. Górcső alatt az egészségügy, új minőség ellenőrzési hatóság jön létre az ágazatban. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet vizsgálja majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat, valamint összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedűs Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár a jövőben valódi biztosítóként működik majd. Narancssárga lett a szinvapatak. Tóth Szántai József, a várospolgármestere a helyszínen tájékozódott. Állítólag a Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás, emiatt került vasoxidos víz a szinvába. A szennyeződés károkat okozott a vízi élővilágban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádióknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
8: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a rozé borokat fogjuk ellenőrizni.
7: A budapestiek véleményét kérik több közlekedési újításról. A BKK azt írta, társadalmi egyeztetésen vehetnek részt a fővárosiak. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia okán várja a lakosság álláspontját. Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
9: Itt vagyok, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és hát persze boldog szerdát mindenkinek. Éljenek az ivánok, az utakon vigyázzunk. Hamarosan pedig egy kis biztatás az érettségizőknek. Addig viszont még Queen, Scorpions, ez meg itt már az Easy Top.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval Billy Joel és az ő középiskolai bizonyítványának a története, remélem tudnak belőle erőt meríteni az egyébként már a kánikula okán is, meg az elhúzódó hetek okán is, talán fáradt szóbelire készülők, hogy miért maradt el az érettségie 67-ben? Nagyon egyszerű a válasz, a megélhetés kényszere. Tekintettel arra, hogy tinédzserként Billy Joel éjszakánként zongora bárokban játszott, hogy anyagilag támogathassa egyedülálló édesanyját és a húgát. A záróvizsga előtti éjszakán egy késő esti fellépése volt, emiatt másnap reggel egyszerűen elaludt, és hiányzott a sorsdöntő angol érettségiéről. Amikor az iskola vezetése közölte vele, hogy a papír megszerzéséhez nyári iskolába kellene járnia, Joel visszautasította a lehetőséget a mára ikonikussá vált mondatával: a francba az egésszel! Ha nem a Columbia Egyetemre megyek, hanem a Columbia Recordshoz, oda nem kell az érettségi. És aztán hogyan lett meg végül 92-ben? Hát az évek során számos neves egyetemtől kapott tiszteletbeli doktori címet, a valódi középiskolai bizonyítványáért 43 évesen viszont meg kellett dolgoznia, és hát természetesen nem pusztán ajándékba adták a papírt, hanem Billy Joelnek esszéket és korábbi munkáiból vett mintákat kellett benyújtania a bíráló bizottságnak, hogy igazolja az angol nyelvi jártasságát. Miután a bizottság elfogadta a munkáit, 92. június 24-én Joel talárba és sapkába öltözve személyesen vonult fel a színpadra a nála 25 évvel fiatalabb végzős diákokkal együtt. A papír átvételekor a közönség hatalmas tapsa közepette poénkodva megegyezte: végre kikerülhetek ebből a zsákutcás munkából, amin van, és elkezdhetek egy valódi jövővel rendelkező karrieren dolgozni. 103.9 Rock FM, úgyhogy kedves papírszerzők, kitartást!

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem, hogy zökkenőmentes, és persze boldog szerdát mindenkinek. Hírek, információk, aztán majd megnézzük, hogy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Jó, és hozom a zenéket úgyis, mint Aerosmith, meg Mötley Crüe.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Tovább tart a hőségriadó, változik a közterületi plakátolás szabályozása, újabb gripenek érkeztek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Velünk marad a kánikula, meghosszabbítják a hőségriasztást. Mától péntek éjfélig továbbra is másodfokú riasztás lesz érvényben. Szombattól jövő kedd éjfélig az országos tisztifőorvos harmadfokúra emeli az intézkedést, mert az eddigieknél is magasabbak lesznek a nappali csúcs hőmérsékletek. A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet a következő napokra jellemző extrém melegre, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. 6 embert vett őrizetbe a NAV, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntető eljárásban. Korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, és több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányról van szó. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Szigorúbban veszik a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, ahogy a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is, amely egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. Újabb rendőrségi razzia lesz hétvégén. A BRFK fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére. A célja a jogsértések megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Bővül a Magyar Honvédség légijármű flottája, újabb gripenek egészítik ki a járműállományt. A két harcászati repülő múlt héten érkezett hazánkba. A kecskeméti bázison most hivatalosan is fogadták a svéd gyártmányú modelleket, egyúttal pedig a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is megünnepelték. Az új típusokkal együtt már 18 gripenje van hazánknak. Derűs idő ígérkezik. Egy-egy felhő jelenhet meg csak az égen, csapadék nem érkezik. 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és boldog születésnapot, kedves június 24-eiek. Hát a rock történelem egyik leginnovatívabb, legmeghatározóbb is, technikailag is az egyik legképzettebb gitárosával lehet eldicsekedni, aki már nincs köztünk, 2022-ben hagyott itt bennünket, de 1944-ben e napon született meg Jeff Beck. És hát olyan zsenikkel lehet őt említeni egy lapon, mint Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page. Hát ugye a Brit Yardbirds együttes arról volt híres, hogy a rock történet három gigantikus gitárosa is megfordult benne. Clapton kilépése után Jimmy Page ajánlotta be Jeff Becket a zenekarba. Egy rövid ideig Beck és Page egyszerre duóban voltak a Yardbirds gitárosai. Ez az időszak ihlette meg Page-et későbbi Led Zeppelin megalapítására. Beck nevéhez fűződik a zenekar legnagyobb slágere, Heart Full of Soul. Miután elhagyta a Yardbirds-ot, megalapította saját zenekarát, ő adott először globális színpadot az akkor még teljesen ismeretlen rekettes hangú énekesnek, Rod Stewartnak, és a leendő Rolling Stones tag Ronnie Woodnak, akit még basszus gitározott. Aztán a Jeff Beck Groupnak fel kellett volna lépnie a 69-es Woodstocki fesztiválon, de Beck a koncert előtti napokkal feloszlatta a bandát a tagok közötti belső feszültségek miatt. Egyébként, amikor nem a stúdióban volt, akkor Jeff Beck ideje nagy részét a garázsban töltötte, imádta veterán amerikai autókat, különösen a hot rodokat saját kezűleg szerelte, hegesztette és újította fel őket, éppen ezért a kezei nagyon sokszor olajosak is voltak konkrétan a koncertek előtt. Érdekes, hogy a karrierje második felében teljesen elhagyta a pengető használatát, kizárólag a hüvelykujjával és a mutató ujjával pengetett, ami egy ilyen teljesen egyedi, kifejezetten puhább és mégis dinamikusabb hangzást adott. Egyébként munkássága szakmai 8 Grammy díjat hozott neki, és kétszer is beiktatták a rock'n'roll hírességek csarnokába. Egyszer a Yardbirds tagjaként, egyszer meg szóló művészként. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Jeff Beck, az emberünk, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Sávzárás a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Tököli út előtt és a Tököli út után is. És sávzárás van a Róbert Károly körúton is, az Árpád hídról lefele a Váci út előtt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Megszűnik a benzinárstopp. Változtatnának a volt államfői juttatásokon. Fizetős lesz a MOHU szolgáltatása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag árstopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
9: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
8: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
10: Boldog szerdát mindenkinek! Itt egy újabb óra előttünk, jól telepakoljuk zenével, és persze majd hozom a történeteket. Utakon vigyázzunk! A meleg sosem lesz a közlekedők nagy barátja.
11: Gyakran vagyunk türelmetlenek, hát ne legyünk.
10: Na, Metallica, Nirvana, ez meg már idén.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 2000-ben éppen e napon, meg a következő napon ez úgy volt, hogy a Kiss ismét bebizonyította, hogy nem csak egy legendás zenekar, hanem egy csodálatos marketing gépezetként is funkcionál, mert hogy kétnapos árverést rendeztek. A zenekar ekkor tartotta a Farewell Tour nevű világturnéját, amelyet eredetileg ugye a Kiss végső visszavonulásának szántak. Úgy gondolták, ha végleg lezárják a pályafutásukat, a raktárakban őrzött hatalmas felszerelésre már nem lesz szükségük. Éppen ezért ugye aukciót hirdettek, egy neves aukciósház szervezte Los Angelesben, de a modern technológiát kihasználva már az interneten is lehetett licitálni. Több mint 1000 tételre tehették meg az ajánlataikat, a raktárak mélyéről szinte mindent előástak, a 70-es évektől kezdve. Platformcsizmákat, bőrből, szegecsekből készült monumentális kosztümöket, fellépő ruhákat, és hát hihetetlen pénz. Természetesen ott voltak a hangszerek, az összetört Paul Stanley koncerten összetört gitárjai. Milyen okosak voltak, hogy eltették, nem? Egyedi tervezésű basszusgitárok, dobfelszereléseknek a maradványai, kézzel írt dalszövegek, aranylemezek, a turnébuszok alkatrészeit, valamint hatalmas világító Kiss logó, amely éveken át lógott a zenekar mögött a színpadon. A végeredmény? Hát az előzetes becslések szerényebb összegekről szóltak, a világ minden tájáról ment a licit, Japánból, Európából, és végül 888.000 dollárt tapsoltak össze a fiúk. Gene Simmons később elárulta, hogy az árverés nem csak a bevételről szólt, hanem arról is, hogy a cuccok ne a poros raktárakban menjenek tönkre, hanem olyan rajongókhoz kerüljenek, akik valóban értékelik és kiállítják őket. Ismerve Gene Simmons-t, higgyük el. Na, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: Vive avec toi, ciao une nice. Fais-y mais, mais t'as tout fais-y, tout fais-y. Mini gastro, qui va se votre candy.
1: 103.9 Rock FM.
2: 8:30-nél tartunk. Na, ha már ennyit beszélgettünk elárverezett cuccokról, akkor kicsit vissza majd a mai születésnaposhoz, Jeff Beckhez és az ő hóbortjához. De persze mindez csak a hírek után, amikor jön majd a Black Sabbath is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Gödöllőre érkeztek a V4-ek, újabb egészségügyi hivatal létesül. Narancssárga lett a színvapatak, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újra egyeztettek a visegrádi négyek. A gödöllői alkalmon Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcs találkozók előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez a nemzetközi közösség támogatását szeretnék megszerezni. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az összefogás erősítésére helyezik a hangsúlyt. Górcső alatt az egészségügy, új minőség ellenőrzési hatóság jön létre az ágazatban. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet vizsgálja majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat, valamint összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedűs Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár a jövőben valódi biztosítóként működik majd. Narancssárga lett a színvapatak. Tóth Szántai József, a várospolgármestere a helyszínen tájékozódott. Állítólag a Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás, emiatt került vasoxidos víz a színvába. A szennyeződés károkat okozott a vízi élővilágban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádióknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a rozé borokat fogjuk ellenőrizni.
1: A budapestiek véleményét kérik több közlekedési újításról. A BKK azt írta, társadalmi egyeztetésen vehetnek részt a fővárosiak. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia okán várja a lakosság álláspontját. Derűs idő ígérkezik. Egy-egy felhő jelenhet meg csak az égen. Csapadék nem érkezik. 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz. 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor. Országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép kis szerdát mindenkinek, és egyébként, ha már szóba került a nagy kis árverés, a relikviák, akkor még egy picit szétszálazom a mai születésnapos Jeff Beck autószerelői szenvedélyét. Mondottam már, hot rodokat szerelt. Autók iránti imádata olyan mélyen gyökerezett, hogyha a sors másképp alakítja, akkor profi autóépítőként kereste volna a kenyerét. Jeff Beck egyébként büszke volt arra, hogy nem az autószalonok csillogó világában költötte a pénzét. Egy híres történet szerint egyszer átgurult a szintén gitárlegenda és autórajongó Eric Clapton házához, az egyik saját maga épített nyitott kis hotrodjával. Amikor Clapton büszkén mutogatta neki a méregdrága csillogó Ferrari gyűjteményét, Jeff Beck csak ennyit mondott: te figyú, Eric, ilyet bárki tud venni, akinek van elég pénze. De ezeket a dögöket saját magadnak kell megépítened. Hát egyébként marha nagy igazság. Egyébként Jeff Beck rajongása tinédzser korában látott amerikai magazinokkal kezdődött, de a végső lökést, hát mi más, mint George Lucas 73-as American Graffiti című kultikus filmje adta, amiben kiszerepelt? Bizony, Harrison Ford. Nem csak vett egyébként, hanem saját kezüleg épített meg egy megszólalásig pontos másolatot a filmbéli legendás sárga autóból. És annyira bele tudott feledkezni

egyébként Jeff Beck az autóinak a szerelésébe, hogy a formáért felelős tetőlemez vágás vagy a hegesztés miatt képes volt órákat késni a saját zenekari próbáiról. Hát van ez így néha, ugye? 103.9 Rock FM, apropó autók, vigyázzunk az utakon!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat. Ne felejtjük, hogy a buszsávot kanyarítottak a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, ott a Vidán Park tövébe, de ugyanúgy egy buszsáv került kialakításra az Egér úton is, illetve sávzárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt és közvetlenül utána is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Példátlan hőség tombol, razziázik a rendőrség, újabb gripenek a honvédségnél. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Velünk marad a kánikula, meghosszabbítják a hőségriasztást. Mától péntek éjfélig továbbra is másodfokú riasztás lesz érvényben. Szombattól jövő kedd éjfélig az országos tisztifőorvos harmadfokúra emeli az intézkedést, mert az eddigieknél is magasabbak lesznek a nappali csúcshőmérsékletek. A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet a következő napokra jellemző extrém melegre, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. 6 embert vett őrizetbe a NAV, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntető eljárásban. Korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, és több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányról van szó. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Szigorúbban veszik a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, ahogy a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is, amely egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. Újabb rendőrségi razzia lesz hétvégén. A BRFK fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére. A célja a jogsértések megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Bővül a Magyar Honvédség légijármű flottája, újabb gripenek egészítik ki a járműállományt. A két harcászati repülő múlt héten érkezett hazánkba. A kecskeméti bázison most hivatalosan is fogadták a svéd gyártmányú modelleket, egyúttal pedig a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is megünnepelték. Az új típusokkal együtt már 18 gripenje van hazánknak. Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog szerdát mindenkinek, éljenek az Ivánok, egyébként pedig az utakon nagyon vigyázzunk, mindjárt Slayer, Starship, ez meg már a Dire Straits.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megszűnik az üzemanyagárstopp. Változtatnának a volt államfői juttatásokon. Díja lesz a MOHU szolgáltatásnak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag árstoppról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, hát bizony már a hét közepe van, és ugye így mindig szoktam mondani, hogy innentől billenünk át a hétvége felé, mi átbillenünk szépen a foci VB-vel, a kánikulával, amelyet nagyon komolyan veszünk, abban az értelemben, hogy sok vizet iszünk, nem megyünk a napra 11 és 15 óra között, ha kell, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben, és senkit és semmit nem hagyunk a kocsiban. Hát innentől kezdve pedig már csak a legjobb rockzenék hallgatása van hátra. www.rockradio.hu, ott online streamen is megtalálhatóak vagyunk, és ha létezik dal, amely tökéletesen összefoglalja Freddie Mercury színpadi személyiségét, akkor az a most következő Princes of the Universe, amely a Queen egyik legkülönlegesebb szerzeménye. Freddie Mercury írta az 1986-os Highlander, azaz Hegylakó című kultfilm számára. A dal később helyet kapott az A Kind of Magic albumon, amely több a filmhez kapcsolódó Queen szerzeményt tartalmazott, tulajdonképpen ennek az okán írták, úgyhogy most meghallgatjuk Queen, Princes of the Universe. Here we are.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

folytatjuk. Hát, hogyha az ő nevüket meghalljuk, akkor mi jut eszünk be? A Jump, a Panama, vagy a Hat for Teacher. Van azonban egy daluk, amelynek címe Can't Stop Loving You, amely megmutatta, hogy a zenekar a kemény riffek mellett kiváló érzelmes rock slágereket is tudott írni. Igazából a Can't Stop Loving You 1995-ben jelent meg a Balance album második kislemezeként. Különleges helyet foglal el a zenekar történetében, mert egy olyan időszakban született, amikor a banda a kemény rockos hangzás mellett egy rádióbarátabb, dallamosabb oldalát is megmutatta. A történet szerint a producer Bruce Fairbairn vetette fel, hogy jó lenne egy kifejezetten poposabb hangvételű szerzemény az albumra, és ahelyett, hogy régi ötletek között keresgélt volna, Eddie Van Halen teljesen új dalt írt. Az eredmény egy könnyedebb, melodikus rockszám lett, amelyben a zenekar megőrizte mégis saját karakterét, miközben szélesebb közönséget is megszólított. Hát valami ilyesmire gondoltak. Hát a Can't Stop Loving You lett a Balance album legsikeresebb kislemeze az Egyesült Államokban, úgyhogy érdemes volt megírni. Mi is nagyon szeretjük, ez a Van Halen és a Can't Stop Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát a Pantera érkezik, akik igazából már nagyon-nagyon kellemes ismerőseink, hiszen most már rövid időn belül harmadszorra jártak Magyarországon, most a Metallica, hát kvázi vendégzenekar, előzenekart nem mondanék, mert azért a Pantera az egy eléggé kedvelt együttes, na, hogy finoman fejezem ki magam, és valami egészen fergeteges koncertet toltak le, egy kis koncertet a Metallica előtt. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak ők is, iszonyat jó volt a hangosítás, azért azt hozzá kell, hogy tegyem a Puskás Arénában, és olyan energiákat raktak bele ők is ebbe a kisebb fajta fellépésbe, hogy tényleg nagyon komolyan vették az egészet. Talán Phil Anselmo kicsit sokat ment hátra inni, egy picit talán be volt rekedve, de ez még belefér simán ebbe a zenei műfajba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is örök élmény marad. Ez a Pantera, és nyilván a

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, ugye ez az a nap, amikor a libikóka nyelve átbillen a hétvége felé, és akkor mi jól várjuk a, vagy közelebb kerültünk most már a hétvégéhez, a foci VB-hez nem kell közelebb kerülni, mert az van, az tolják, az megy, és valami fantasztikus, aztán még közben jó időnk is van, eléggé. 11 és 15 óra között nem szabadna a napra menni, vagy ha igen, muszáj, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözékben, az autóban nem hagyunk senkit és semmit, és sok folyadékot fogyasztunk, és a napvédelemről is gondoskodunk. www.rockradio.hu, itt vagyunk elérhetőek online streamen, és itt elérhető a Rolling Stones, akik egyáltalán nem pihennek. Felröppent a pletyka azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy idén turnéznak itt Európában, nem turnéznak, de új lemezük viszont megjelenik július 10-én Foreign Tongues címmel, amelyről áprilisban már kijött egy kis lemez Rough and Twisted címmel, úgyhogy a fiúk nagyon durván oda teszik magukat. Ez a Rolling Stones és az NG.

103.9 Rock FM. Na hát jöjjön a Stone Temple Pilots és a Plush, amely tulajdonképpen személyes kedvencem. Ez a dal 1992-ben jelent meg debütáló albumukon, a Core-on. Ez lett a Stone Temple Pilots első lista vezető felvétele az amerikai album Rock Tracks listán, és végül az egész 1993-as év legsikeresebb dala lett az Egyesült Államokban. 1994-ben Grammy-díjat is nyert a legjobb hard rock előadás kategóriában, az évek során pedig a grunge korszak egyik meghatározó himnuszává vált, és a legtöbb szakmai lista a 90-es évek legfontosabb rockdalai közé sorolja. A Plush máig a zenekar egyik legismertebb szerzeménye, sokak szerint az a dal, amely végleg feltette a Stone Temple Pilots a rock zene térképére. Tökéletes példája annak, hogy hogyan lehet egy súlyos, melankolikus rockdal egyszerre rádióbarát és művészileg is maradandó, és igazából azt hiszem, hogy nincs is mit mondani róla. Meg kell hallgatni, biztos vagyok benne, hogy aki először hallja, az most beleszeret. Ez a Stone Temple Pilots és a Plush.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön, megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, szeretjük, ha fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogyha jön. Ez egyik legnagyobb klasszikus, a Can't Stop This Thing We Started.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, amely már szerdán délután folytatódik tovább. Ugye megy a foci VB, ugye itt van a nyár, beütött a kánikula, és ilyenkor mi vigyázunk magunkra, sok vizet iszünk, 11 és 15 óra között nem megyünk a napra, vagy ha kell, akkor teljes testet fedő könnyű nyári ruhában, illetve senkit és semmit nem hagyunk az autóban, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mert hogy azok itt vannak nálunk 0-24-ben heti 7 napon keresztül, még online streamen is, www.rockradio.hu és Metallica, akik június 11-én és 13-án felrobbantották a Puskás arénát. Hát képletesen nyilvánvalóan, de valami egészen elképesztő koncerteken vehettünk részt azok, akik ott voltak. Egy életre szóló élmény lesz, nagyon-nagyon oda tette magát a Metallica, fantasztikusan figyeltek arra, hogy ők hol vannak, és éppen kiknek adják ezt a koncertet, úgyhogy tényleg csak elismerően tudok róluk nyilatkozni. Ez a Metallica és a Nothing Else Matters.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, és a Van Halen érkezik még pedig a Panama című dallal. Ez legismertebb klasszikusuk, amely 1984-ben jelent meg a zenekar legendás 1984 című albumán. Bár a cím alapján sokan az országra gondolnak, a dal valójában egy autóról szól. David Lee Roth egy Las Vegas-i autóversenyen látott meg egy Panama Express nevű gépet, és ez adta az ihletet a szerzeményhez. A történethez az is hozzátartozik, hogy Roth korábban megkapta egy újságírótól, hogy csak nőkről, bulikról és gyors autókról énekel, és ekkor döbbent rá, hogy bár az autók fontos szerepet játszanak a dalokban, még sosem írtak róluk külön egy autóról számot, úgyhogy így megszületett a Panama. A felvétel egyik legérdekesebb pillanata a dal közepén hallható motorhang, ez Eddie Van Halen saját 1972-es Lamborghini Miura S sportautójának a hangja, és a kipufogóra szerelt mikrofonokkal rögzítették ezt a felbőgő motort. A Panama a Van Halen egyik legnagyobb slágere lett, és sokak szerint a zenekar egyik legerősebb gitárriffjét tartalmazza. Hát akkor hallgassuk meg, ez a Van Halen és a Panama.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek. Mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is hozom a Mr. Biget, ez legnagyobb slágerük a tud.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzónapunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, amely már szerdán délután folytatódik. Ergo mindenkinek nagyon kellemes szerda délután kívánok. Nagyon-nagyon hőség, még mindig nem lehet a napra menni, vagy ha kell, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben, illetve gondoskodni kell a napvédelemről, meg sok folyadékot kell inni, vizet, és senkit és semmit nem hagyunk a kocsiban. Nézzük a foci VB-t, illetve megbeszéljük az eredményeket. Aztán még azt is lehet, hogy esetleg hallgatjuk a legjobb rock zenéket, akár online streamen is, www.rockradio.hu. Annál is inkább, mert a Queen érkezik. Egyik legfontosabb korai slágerükkel, ez a Killer Queen. 1974-ben jelent meg a Sheer Heart Attack című albumon, és mindig az jut eszembe, hogy ilyen 74-ekről, meg 80-akról beszélgetünk a Queen kontextusában. Ettől függetlenül mindig úgy érzem, mintha ezeket a dolgokat ma írták volna. És erre van egy nagyon-nagyon jó szó, hogy időtálló, hogy örök, és hogy soha, de soha nem tudjuk őket elfelejteni. Ez a Queen és a Killer Queen.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenképpen érdemes óvatosan vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon autózhatnak. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt zárták le, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Plusz 3620999939 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és jön a Whitesnake meg a Give Me All Your Love.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103 9 Rock FM. Na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a banda, és azt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szó, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk, ezt csak úgy üzenjük innen. És egyik személyes kedvencem, Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM-mel, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, és annak is az utolsó óráját tapossuk. Hát hiába, na, ilyen gyorsan megy az idő, a foci VB-vel, a kánikulával, a nyári időszakkal és a legjobb zenékkel. Hát most nem sokára majd lehet napra menni, mégpedig 3 óra után, de ha valakinek mégis kell, akkor teljes testet fedő, könnyű nyári ruhában, napvédelemmel, sok vizet iszunk, és senkit és semmit nem hagyunk a kocsiban, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, még online streamen is, www.rockradio.hu, ha esetleg elhagytuk Budapest határait, akár Amerikában is, csak egy jó internet kell hozzá, és ott van. Na most ZZ Top, ők érkeznek, 1983-ban jelent meg, Eliminator albumuk egyik gyöngyszeme a Gimme All Your Lovin', és ez azért annyira illusztris, mert ezzel indult el az a siker sorozat, amely világsztárrá tette a szakállas triót. A dal az Egyesült Államokban a Billboard top 40-ébe került, Angliában pedig egészen a 10. helyig jutott, ami máig a zenekar egyik legjobb brit helyezésének számít. Ez a ZZ Top és a Gimme All Your Lovin'.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na nézzük a következő nap időjárását. Hát csütörtökön már sehol sem várható csapadék. Országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Na, ezek aztán tényleg értékek, annyit tudok mondani. Élvezzük a nyári kánikulát, élvezzünk mindent, ami az utunkba áll, mégpedig a futball VB-n keresztül a most következő Def Leppard dalig. Hát ez az egyik legdögösebb rock himnusz ever. Let's get rocked!

0: 1039. Rock FM. Rock FM.
1: 1039 Rock FM, na ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rock zenékkel Klavancsa Krisztián ebben a jó kánikulában. Jön Szili és a Rock the Night a legjobb rock zenékkel nyilván. Én pedig kívánok mindenkinek nagyon kellemes délutánt és estét. Holnap jövök, már egy csütörtöki, azaz egy kis pénteki rock délelőttel akkor is találkozunk. Addig is Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Billy Idol és a Moni Moni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, kivételesen ezt most ne, kellemes délután, Klavancsa Krisztián vagyok, ezekben a napokban ne, és a következő egy hétben előre ne, mert hogy az alkohol meg a hőség nincsenek túlságosan jó viszonyban, vagy lehet, hogy némelyeknél zavart okoz a fejben Charlie és a jég dupla viszkivel, szóval innentől kezdve nagyon sokszor mondjuk, de Csizi ebben a legjobb, hogy a kánikula káros hatásaira felhívjuk a figyelmet. Vagyis, hogy a 34 fokból 36 lesz, a 36-ból pedig hétvégén 38-40 fok is lehet. Senkit és semmit nem hagyunk az autóban, tűzőnapon lehetőség szerint ne tartózkodjunk, és hogyha még nem is érezzük, hogy szomjasak vagyunk, akkor is igyunk. Lehetőleg vizet. Hűvöset vagy hideget. Az a legjobb. Meg az Animals a 60-as évekből.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tatai és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontjánál kátyúznak. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás jelenleg majdnem 10 kilométeres, jelentősen hosszabb menetidőre kell készülni, nem csak itt, hanem még a környéken is. Az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásáros Namény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Budapesten két balesetről tudok, a 10. kerületben a Maglódi úton történt egy, és az Erzsébet hídon történt még egy. Illetve forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, sávlezárás a Hungária körúton az Árpád híd felé, és továbbra is hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM, rengeteget beszéltünk az elmúlt években itt a Rock FM-en a Kiss együttes pályafutásáról, tündökléséről és kevésbé tündöklő éveiről is, de most beszéljenek a számok. Az együttes összesen 30 aranylemezt adott ki, amellyel az első legtöbb aranylemezzel rendelkező amerikai zenekarnak számítanak minden műfajban. Világszerte több mint 120 millió albumot adtak el, ebből 40 milliót csak az Amerikai Egyesült Államokban, és ebből 20 milliót vissza is igazolt az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége. Ez már önmagában elég lenne a szuper teljesítményhez. És a VH1 zenecsatorna a 100 legnagyobb hard rock előadó listáján a 10. helyre sorolta a zenekart, pedig vannak trónkövetelők és vannak pályatársak, meg konkurensek. Míg az MTV a legnagyobb metal együttesek listáján például a 9. helyre rangsorol. A Hitparader 100 legjobb koncertzenekar listáján az első helyre sorolta az együttest, és a VH1 minden idők 100 legnagyobb előadója szavazásán pedig az 56. helyre kerültek. És noha a 80-as években néhány évig nem egészen úgy ment a szekér, mint szerették volna, még a sminket is ledobták, aztán valamikor 96 körül visszavették a sminket, és azt mondták, hogy nosztalgia turnékra indulnak. Emlékezzünk a 90-es évek elejére, amikor például Michael Bolton a Forever című dalt megírta a csapatnak 1990-ben, és utána jött ez, God Give Rock and Roll to You. Minden idők egyik legjobb rockbandája, a Kiss.

93.9 Rock FM, vissza a klasszikus rockhoz, és hogyha neveket kell mondani, igazi csillagokat a 70-es évekből, akkor nem csak a Rainbow, mint együttes, hanem az alapító, kitaláló Ritchie Blackmore neve is ugyanígy 1975-ben alapította ezt a bizonyos Rainbow zenekart, miután kilépett korábbi zenekarából, a Deep Purple-ből, hoppá, még egy óriási név, és aztán még több és még több óriási sláger, mint például az imént hallott I Surrender, és amit a Rainbow-val kapcsolatban a legtöbbet szoktak emlegetni, Since You've Been Gone. Klavoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, ez a szerdai rock délután, miközben erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, ezt órák óta írja az Útinform, Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolnak a járművek. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál három kamion ütközött össze, a 43-as kilométernél a külső sávot lezárták, most a torlódás 3 kilométeres, szerintem ez négyzetesen növekszik majd a következő percekben. Budapesten baleset történt az Erzsébet hídon korábban, ez még mindig fennakadást okozhat a közlekedésben, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. Jó utat kívánok! A Léna című dalt azt azért teszem ide, hogy olyan legyen, mint a légkondi, legalábbis a szövegét illetően, mert hogy ezekben a napokban a 34 és a 36 fok nem csak úgy közelít, hanem lecsap ránk, hétvégén meg a 38-39.

Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. A Rock FM egyébként olyan, mint egy országos rádió, hivatalosan fővárosi budapesti, de ha bármi történik az ország bármely szegletéből, azonnal ránk írnak Viberen vagy SMS-ben, hogy valami nem jó, valami nem úgy működik, ahogy kellene, mert hogy mindenki szereti, várja, hallgatja. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Az elmúlt órákban rossz volt az online stream, de igazából csak a rockradio.hu oldalra kattintva, hogyha valaki alternatív megoldásokat keresett, vagyis hogy máshonnan hallgatta online a Rock FM-et, akkor észre se vette a problémát, de aki ragaszkodik a rockradio.hu weboldalhoz, az meg észrevette, jelezte. A problémát elhárítottuk, jelentem, és köszönjük még egyszer, nem lehetünk elég hálásak. Itt a Europe és a Superstitious. Keep on!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Magyar József utcában, egyirányúsítás van befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé és a Hegyalja úton is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Szerdai rock délután a kánikulában a legjobb zenékkel és a nagyon csúf közlekedési információkkal. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében két személyautó karambolozott, a 36-os kilométernél most 4 kilométeres a torlódás. Korábban 3 kamion ütközött össze az M0-ás autóút keleti szektorán, itt meg 3 kilométeres legalább a torlódás. Jövök a részletekkel 17 óra után, és jön Alice Cooper is.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
0: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: stupid.
1: 103.9 Rock FM és a szerdai Rock délután útinform legfrissebb. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében két személyautó karambolozott. A 36-os kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, emiatt legalább 4 kilométeres torlódás alakult ki. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontjánál három kamion ütközött össze. A 43-as kilométernél a külső sávot korábban lezárták, a baleset is korábban történt, de a torlódás legalább 3 kilométeres, folyamatosan minimum 30-40 perce. És az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. A budapesti közlekedésből olyanokat tudok, hogy történt egy baleset a budai alsórakparton, és továbbra is baleset okoz fennakadást az Erzsébet hídon, de azt az elmúlt 1-2 órában nem sikerült kiderítenem, hogy Pestről Budára vagy Budáról Pestre. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ha a 80-as évek elején járunk a Korállal és ezzel a bizonyos dallal, a Homok a szélben című megaslágerrel, akkor a 80-as évek elején majdnem ugyanaz az évszám, de minimum hasonló, hogy a Survivor óriásit megy a világban, hát akkor még volt nyugati világ, meg keleti világ, de talán Magyarországon is az Eye of the Tiger című dallal. A nyugati világban 1982-ben az év slágere az Amerikai Egyesült Államokban vált válvetve Joan Jett másik szuperslágerével, az I Love Rock'n'Roll-al. Na de hogyha egy picit tovább megyünk, akkor a Survivor 1985-86 fordulóján majdnem lekörözte saját magát, mert hogy a Rocky című filmeknél akkor már a negyedik résznél tartunk, és a fő ellenfél az Amerikai Egyesült Államok számára a Szovjetunió, vagyis az akkori világ politikai, gazdasági és egyéb szembenállása egyetlen filmben, ahol persze aztán Rockynak kell győznie. De győzött a Survivor is egy másik betét dallal. Ha az Eye of the Tiger óriási sikerét nem lehetett megdönteni, akkor legalább lehessen hasonló magasságokba emelkedni. 1986-ig sikerült ezzel a dallal. Survivor, Burning Heart.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Magyar József utcában, egyirányúsítás van befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé és a Hegyalja úton is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Itt.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
3: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, ha csak számokat mondok, akkor is elmondtam a következő néhány nap időjárását. Kezdetben 33-34, ami önmagában sem kevés már, főleg, hogyha a hajnali felmelegedést is hozzáveszünk, 22-23 fok, aztán jön a szombat és a vasárnap 39 fokos csúcsokkal, a kánikula fokozódik. Mi van a kettő között? Hát mondjuk egy laza 36 fok. Szóval, hogyha páros számokkal ugrálunk, akkor legyen 34, aztán utána ebből lesz a 36, abból meg a 38. Talán még a 40 is valahogy a hétvégén. Hétfőig és keddig is eltart a szuper kánikula 37-39 fokkal, és utána pont szerdára, hogy a július beköszönne, mérséklődik az óriási meleg, hát kérdés mennyire, 33-35 fokra némi csapadék, záporzivatar is jöhet, és aztán utána július első napjaival, illetve első hétvégéhez közeledve állítólag csak 30 fok körül lesz a maximum, tehát elbúcsúzhatunk átmenetileg a szuper kánikulától.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Meredith Brooks és a Beach, és a 90-es évek közepének egyik legjobb ausztrál slágere is lehetne, ha nem lett volna az Amerikai Egyesült Államokban listavezető, de Meredith Brooks ezzel az egy dallal jött, látott és győzött, és aztán nem folytatódott a karrier, amikor alternatív rock külön kiadás volt a Rock Lexikonban, sokat beszéltem erről a dalról is, meg a 90-es évek alternatív rock lédieiről, és hát persze a hozzájuk fűződő óriási sikerekről. Apropó külön kiadások, a nyári szezonban június első hétvégéjétől itt vannak a 80-as évek, és minden egyes hétvége egy-egy évszám a 80-as évekből. Ezen a hétvégén a folytatás majd 1983 lesz. Közben Charlie énekel a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Magyar József utcában, egyirányúsítás van befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé és a Hegyalja úton is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepeplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Magyar József utcában, egyirányúsítás van befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé és a Hegyalja úton is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, ha csak számokat mondok, akkor is elmondtam a következő néhány nap időjárását. Kezdetben 33-34, ami önmagában sem kevés már, főleg, hogyha a hajnali felmelegedést is hozzáveszünk, 22-23 fok. Aztán jön a szombat és a vasárnap 39 fokos csúcsokkal, a kánikula fokozódik. Mi van a kettő között? Hát mondjuk egy laza 36 fok. Szóval, hogyha páros számokkal ugrálunk, akkor legyen 34, aztán utána ebből lesz a 36, abból meg a 38. Talán még a 40 is valahogy a hétvégén. Hétfőig és keddig is eltart a szuper kánikula 37-39 fokkal, és utána pont szerdára, hogy a július beköszönne, mérséklődik az óriási meleg, hát kérdés mennyire, 33-35 fokra némi csapadék, zápor, zivatar is jöhet, és aztán utána július első napjaiban, illetve első hétvégéjéhez közeledve állítólag csak 30 fok körül lesz a maximum, tehát elbúcsúzhatunk átmenetileg a szuper kánikulától.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, senki ne gondoljon semmit, az a legjobb. Sőt, aki teheti, most menjen szabadságra, és most nyaraljon vízpart mellett, tengerparton, és így tovább, mert most tényleg jön a 36, 38, 40 fok. Legalább egy héten keresztül. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától a Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, a Földkerekség legeslegnagyobb rockslágereivel. Este 8-tól egészen éjfélig hozom azt, ami a rockzene legnagyobb eszenciája. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk, Chicagótól egészen makkos hogykáig. Kellemes rádiózás mindenkinek!
1: Hé, ide néz, édes! Mindenem!

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili. Köszöntök mindenkit szeretettel június 24-én, az év 176. napján, és még 189 nap van hátra az évből. Ma a Jánosok és az Ivánok névnapja van. Nem mellesleg ez a keresztelő Szent Jánoshoz köthető naptári ünnep is. A névnaphoz fűződik az egyik legősibb magyar néphagyomány, a Szent Iváni tűzugrás is, amely a nyári napfordulóhoz, a tűz és a termékenység szimbólumaihoz köthető. Számos településen ma is tartanak a naphoz kapcsolódó hagyományőrző rendezvényeket. Átugorják a tüzet!

93 Rock FM, gyerekek, nem akárki a születésnaposunk, a ma született bárányunk, mert 1987. június 24-én született Lionel Messi, minden idők egyik legsikeresebb labdarúgója. Az argentin zsenit Barcelonában ismerte meg a világ, ahol 17 éven átlépett pályára, majd Párizsba igazolt, később pedig az Inter Miami színeiben folytatta. Messi 6-szor nyerte el az aranylabdát, világbajnok lett 2022-ben, pályafutása pedig nem csak statisztikákban, hanem sportemberi alázatban is példamutató.

103.9 Rock FM. Meditáljunk egy kicsit, ha már ilyen későre jár az idő. Szóval tudtad, hogy a japán kertek művészete a zen templomokhoz köthető, ahol a kavicsokkal kirakott terek nem csak dísznek vannak, hanem a meditáció eszközei is voltak. A sziklák, mohák és kis tók kompozíciója tudatosan utal természeti formákra, a nyugalom és a befelé fordulás megteremtésére.

0: 103.9 Rock FM, szevasztok mindenkinek, kellemes estét kívánok, és hát ismételten vendég állt a házhoz, mert hogy az Alpár Fest a Magyar Underground zarándok helyének két neves főszervezője áll, pontosabban ül velem szembe. Itt van velem Sánta Zoli főszervező és Herceg Tibi szervező, mert hogy július 9-től 11-én, itt 11-ig lakitelek mellett egy csodálatos kempingben, egy autós kempingben, a tőserdei autós kempingben közel 2000 fővel, 33 zenekarral létrejön ismételten az Alpár Fest. Szevasztok, srácok!
1: Hello, hello!
0: Sziasztok. Ez most a 13-dik, jól számolom?
1: Hát ez attól függ, hogy honnan számoljuk.
0: Honnan kell számolni?
1: Ahogy kialakult az egész fest, ez arról szólt, hogy ugye Tiszaalpáron kezdtük az egészet, és volt egy kis szórakozó, egy kocsma konkrétan, és oda szervezgettem koncerteket.
0: Aha. Ez volt mindennek az alapja?
1: Ez volt mindennek az alapja.
0: És hogyha már ilyen jól megy, akkor legyen fesztivál.
1: Hát, igen, mert úgy tűnt, hogy, vagy nem is úgy tűnt, egy bizonyos idő után nem tudtam tovább csinálni, és a helyi srácok, akik meg oda jártak és szintén zenéltek, velük azt beszéltük, hogy nyáron csináljunk egy bulit. És akkor ez lett a 0. Alpár Fest, ami még bent volt Tiszaalpár területén egy udvarba.
0: Azt a...
1: Egy 5-6 zenekar volt körülbelül.
0: Hú, de kurva. És igazából ennek milyen volt? Tehát, hogy mi vitt arra felé, hogy mi bizonyította azt, hogy erre mondjuk el fog jönni mondjuk 1000 főnél több? Mert ugye egy kis kocsmába koncerteket szervezni, az egész...
1: Az más
0: az egy más, hogy meghívod az AVS-t, és akkor azt mondod, hogy oda szállni. És akkor még ki sem lehet számolni, hogy mennyien jönnek el, mert ugye az, amikor túl sokan jönnek, az egy ilyen aranyos bánat, meg egy ilyen kellemesebb faktorja, mint amikor nem jön senki. Szóval, hogy mekkora bátorság kell ehhez manapság, vagy akár 10 évvel ezelőtt is, hogy az ember fesztivált szervezzen?
1: Hát alapvetően az egész úgy indult, hogy nem akartuk, hogy egy fesztivál legyen. Vagyis nem az, hogy nem akartuk, hanem igazából nagy baráti társaság kezdte el azt az egészet csinálni. Uh-huh. És úgy, hogy csináljuk meg jövőre, akkor még miért lehetne fesztivál a neve?
0: Azt
1: és akkor így alakult ki. Mert hogy én is zenélek, a alpári srácok is zenéltek, és a haver zenekarokat meghívogattuk folyamatosan.
0: Uh-huh.
1: És ez lett a magja. De a mai napig van olyan zenekar, aki a 0-tól minden évben fellép. Vagy átalakult más néven, valahogy a tagok mindig visszatérnek. Aha, azok nem. Az emberek, akikkel kezdtük.
0: Elég jó, színes a line-up, de ez mégis ha visszagondolunk a Diák Szigetnek, vagy a Sziget Fesztiválnak az indulására, azok konkrétan platós autók voltak. Én voltam, azt hiszem, a másodikon voltam, és még láttam olyan blues színpadot, ahol egy IFA platón játszottak a zenekarok. Nálatok ez már feljebbről indult?
1: Hát a legeslegelső Tiszaalpári, ami kint volt, az egy olyan terület volt, amit eredetileg temetőnek terveztek.
0: Úristen, nagyon jó.
1: És a legenda szerint onnan ott kihantoltak egy embert, jó tudom.
2: De, igen, ezek a
0: misztikus.
2: Városi legendák.
0: Misztikus ez a cúr.
1: És egyetlen egy épület volt azon a területen, ahol egyetlen egy WC volt, az volt úgymond a backstage, meg a raktár, meg minden. És az első kinti fesztiválon, ugye mi raklapokból csináltuk az alját a színpadnak, meg egy
2: ilyen katonai
1: sátor volt, így kicsit 45 fokban megdöntve, meg szétnyitva a lába, meg hát ha jól tudom, még ilyen disznóolvasokat is szereztek a srácok, és akkor abba raktuk össze, hát nem igazán volt még a szabályos fesztivál.
0: És akkor ez jó ötletnek tűnt.
1: Jó ötletnek tűnt, hát figyelj.
0: A szél nem vitte el.
1: Hál' Istennek nem volt akkor vihara. Utána akkor lévő években ugye minden is elért minket, mint ahogy mindenkit, aha, aki ezzel foglalkozik.
0: Aha.
1: De ott kibírta azt az életet, nagyon jó buli lett.
0: Ez egy underground, vagy
1: hát igazán... A mai napig undergroundnak
0: tűnő, mert hát, hogyha az AVS ott van, akkor viszont akkor az már nem, vagy az még az undergroundnak tűnhet. Hát, tehát ők már azért ilyen kicsit így átmentek a népszerű...
1: Igen. Hát figyelj, hál' Istennek, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy underground fesztivál, de egy-két előadó, aki nálunk jár, vagy járt, akár a Aaron And is, akár a Fish is volt már nálunk, meg AVS is volt már nálunk, azért magasabb, hogy mondjam, mainstream-ebb rockzene, ugye értelemszerűen meg ők járják a nagyobb fesztiválokat, de akár, ahogy kikacsingatunk más műfajokba is, akár a Little GV-ből, vagy a Pribojszki Matyiék,
3: Akár a bluesig elmentek.
1: Akár a bluesig. Nem, hát tényleg úgy van, hogy alapvetően maga a fesztivál, hogy inkább rock metalként indult, de már akkor is az volt, hogy mi szervezők is hallgattunk a reggitől kezdve a funkyig mindent.
3: Mindent. És jó legyen a buli.
1: És a mai napig az van, sőt, nekem mondták is olyanok, akik oda járnak, hogy nagyon-nagyon jó esett nekik, amikor elkezdtük azt behozni, hogy három metal zenekar, aztán volt egy jazz.
3: De nagy.
1: Aztán három metal zenekar, volt egy reggae, vagy valami funk, és mondták, hogy úgy kitisztította a fülét.
3: Tehát de jó.
1: Utána jobb volt de hallgatni jó. A másikat, úgyhogy mi ezt a mai napig vegyítjük, idén is lesznek akár punk, akár stoner, blues, jazz, mindenféle műfajból, úgyhogy próbálkozunk.
3: Hogy van leosztva? Beleengedtek tekinteni egy picit a fesztivál szervezés rejtelmeibe? Mi a különbség köztetek? Van-e leosztás? Nem akarok annyira szakmázni ebben a dologban, de ugye Zoli, te főszervezőnek titulálható vagy, és Tibi pedig szervező. Mi a különbség? Te csak döntesz, ők megcsinálják? Hogy van ez?
1: Na mondd el, szerinted hogy van?
3: Szerintem
1: vagyok én is.
2: Nem, szerintem egyébként egy tök jó rendszerben működünk. Zola nyilván viszi a hátán szinte a projekteknek a nagy részét, meg ő teszi szerintem bele ebbe a legtöbb munkát és a legtöbb felelősséget, ami talán még fontosabb. Viszont azért így próbálunk levenni olyan terheket a válláról, amit így mi is el tudnánk mellette cipelni. Például gondolok itt ilyen egyszerűbb dolgokra, mint az ilyen fesztiválnak a social media felületeinek a kezelése, vagy az ilyen szervezési programokból, vagy feladatokból az olyan jellegűek, amik így nem a koncertszervezések, hanem például az ilyen off-programok, amik így a koncertek között folynak, programok, akár előadók, hasonló dolgok. Én személy szerint például ebben próbálok segíteni Zolának.
3: Milyen, most ugye, hogyha említettétek ezt a dolgot, ugye egy fesztivál általában úgy épül fel, hogy ugye koncert, utána jobb esetben egy koncert van, és akkor utána megint egy koncert van. De azért vannak olyan dolgokra is igények, mint moziklub, vagy plusz előadások, jönnek előadók, akik ilyenkor ugye el lehet kapni egy kicsit jobban a gyerekeknek a fejét, és mondjuk aztán egy drogprevenciós sátor, meg minden ilyesmi, hogy nálatok is vannak ilyen színház, meg mindenféle kiegészítő előadások, vagy 100%-ig a zenére koncentráltok?
1: Hát én inkább azt mondanám, hogy 90% zene, és akkor 10% egyéb, mert volt, hogy a Bácsi Iskun vármegyei vagy megyei mesebusz például kijött, és akkor a gyerekeknek délelőtt csinál programot. De tök érdekes az is, hogy maga a fesztivál már ennyi idős, és ugye annyi idő eltelt, hogy van, akinek ugye azóta születtek gyerekei, és hogy a gyerekeknek is kell valami elfoglaltság vagy program, akár a zenészek között, meg akár a vendégek között is, de törekszünk. Hát igazából az utóbbi 3-4 évben egyre jobban arra tudott, hogy legyen off program, mert régen tényleg csak 100%-osan a zene volt, délelőtt regenerálódtak az emberek, meg árnyékban voltak, meg az a szerencsénk most a új helyszíne a Lakitelekivel, hogy a Lakiteleki tősfürdő szembe van a fesz területével, és aki jön a fesztiválra, az kap kedvezményt a strandra. És akkor hát ez nagyon jó, hogy a hideg vízbe délelőtt az emberek feltöltődnek, és akkor utána kezdődhet újra a buli. Hát meg figyelj, igazából kapcsolatban vagyunk sok mindenkivel, Kurcosék csinálják a Rock the Planetet, ők mindig jönnek ilyen vetélkedőket csinálni.
2: Szemétszedést
1: folyamatosan csinálunk meg. Ahhoz képest, hogy mi milyen kicsi fesztivál vagyunk, mi szerintem már a harmadik vagy a negyedik évben reporrasztunk, meg szelektív hulladék gyűjtöttünk, nekünk ez nagy, nagyon fontos.
3: Ez nagy hatással van a terület, nem a terület tisztaságára, a repohár. Igen. Tehát, hogy az mondjuk, hogyha fényképekkel lehet bizonyítani egy fesztivál utáni időszakot, akkor mondhatjuk, hogy a repohár az frankó megtisztítja.
1: Alapvetően, meg amúgy jó ez a 50 forintos is, mert a palackokat se dobálják el úgy.
3: Aha. Tehát mindenképpen a tisztaságért felel ez a dolog, tehát és megteszi. Jól van. No, hát kedves rádió hallgatók, tartsatok velünk a következő kanyarban is, mert hogy az Alpárfest július 9-től 11-ig a Lakiteleki tűserdei autós kempingben lesz megrendezve, és hát elképesztő zenekarokkal és elképesztő line-uppal. A vendégem még mindig Sánta Zoli és Herceg Tibi szervező. No, nem sokára jövünk vissza.

0: 103.9 Rock FM, szevasztok mindenkinek, szerencsés estét kívánunk, és a vendégeim nem mások, mint az Alpárfest szervezői, Sánta Zoli és Herceg Tibi szervezők, mert július 9-től 11-ig ismételten Alpárfest, és most már 13. Alpárfestnél tartunk, lakitelek mellett a tőzserdei kempingben lesz megrendezve, és akkor kik jönnek? Kik jönnek az idén? Mondjuk el a legnagyobb tankcsapda, ugye ez unalomig űzött line-upot gondolom nem akartátok csinálni, és akkor ugye beleszaladtatok egy olyanba, aminek közönség imád, de mondjuk nem annyira ismer. Jól célzom be?
1: Hát figyelj, igen. Meg tényleg az, hogy olyan zenekarok jönnek, akik kell az évek alatt, a 13 év alatt, 13-14 év alatt egy közösséget építettünk ki, mind a zenekarokkal is, és hát akiket így mondanék, akár a Dongátó, Komodó, ők egy pesti nagyon jó feltörekvő zenekar, vagy esetleg a Nova Prospect, Dark Mass, de lesz jazz zenekarunk is, a Londox.
0: Azt az öget.
1: Akik nemzetközi versenyt...
0: Rózsaszín Pitbull.
1: Rózsaszín Pitbull is tetszik.
0: Hát ne hülyeskedj, én segítsek.
1: Segíthetsz, igen, én is én elvesegetem.
0: Nagyon bírom
1: vagy
0: ezeket.
1: Vagy Ingerti.
0: Aha.
1: De közben meg azért, amikor például a line-upot sakkozgatjuk össze, meg sakkozgatom össze, akkor igyekszünk úgy csinálni, hogy a fiatalok is bekerüljenek. Most például lesz szombaton kettő nagyon fiatal zenekar az Erát, ők kecskemétiek. És a Mortál, ők meg félegyháziak. Hát a félegyházi Mortál, ők...
0: Sztárok.
1: Hát ők
2: 14
1: éves srácok, és nyomják a black metalt.
0: Azt az eget.
1: Kőkeményen, úgyhogy az Erát, ők meg kecskemétiek, ők meg ilyen stoner cuccokat nyomnak, de ügyes produkciók.
0: Hát igazából...
1: Meg jó, ha én úgy gondolom, így a szervezésben mindenben jó azért, ha segítünk a utánpótlásnak. Én a saját szemszögemből, hogy én is zenélek, hogy jó esett volna...
0: Mekkora segítség ez, mi?
1: Igen, hogy jó esett volna, azt mondanák, hogy jó, gyere itt, játszhatsz délután, nagy színpad, rendes hangosítás, és akkor nekik ez egy tök jó élmény, meg ismerkedhetnek, meg nézhetik, hogy a többiek hogy csinálják. Ez nagyon ügyesek.
0: Ez nagyon jó fejség, meg hogy így nyilván így tudsz visszaadni azoknak, akik...
1: Hát igyekszünk.
0: Tehát ugye az embernek mindig vissza kell adni egy kicsit ezekből a dolgokból. Valójában azt látom, hogy ez egy kicsit ilyen, egy ilyen mikroközösség, és ott mint amikor a városnapokon ugye felléptetjük a helyi zenekarokat, és van benne egy... De ez egy nagyon fontos tudatosság szerintem. Ez szerintem nem szabad kihagyni ebből a dologból, és ettől egyrészt szimpatikus, másrészt meg hát ugye kapnak kedvet azok az emberek mondjuk muzsikáláshoz, akik gyakorlatilag egyébként meg lehetőségük sincsen. Na hát ez egy nem könnyű. Nehéz dolog fesztivált szervezni? Mennyi dologra kell figyelni? Mennyire bírjátok ezt a dolgot? Vagy igazából a kérdés az úgy hangozna helyesen, hogy ez mennyire küldetéstudat, és mennyire fárasztó egy ilyen programot. Elég WC-t rendelni, és minden ilyesmi.
1: Ez egy jó összetett kérdés. Nekem például ugye úgy jött az egész szervezés, hogy én is zenélek, és a zenekaromban mindig én intéztem a dolgokat. Aztán jött ez a dolog, hogy ott Alpáron elkezdtem csinálni ezt a helyet. Aztán meg így szépen alakultak dolgok, közben én is rendezvényszervező lettem, tehát hogy valahol ez, hogy nehéz-e. Hát ha az ember szereti a munkáját, akkor is tud nehéz lenni egy picit. De
0: az örömforrás át...
1: Az örömforrás, igen. Főleg itt előtte azért az ember eszi a ideget sokszor, de meg közben is, ha jön egy szupercell, amely már volt olyan is.
0: Ne csináld!
1: De jó. Magát, amikor megtörténik az egész, akkor az a jó eső.
0: Jó.
1: Ha látod, hogy a jó
0: ügyér megy, jó ügyér megy.
2: Főleg időszakos szerintem, legalábbis így nekem, mert így főleg a fesztivál előtt sűrűsödnek azért be a teendők, illetve régen, amikor csatlakoztam, régen, hát nekem a hatodik Alpárfestem lesz, és amikor csatlakoztam, akkor így az egyik barátommal úgy csatlakoztunk, hogy menjünk ki az Alpárfestre, de hogy akkor már segítsünk a srácoknak, mert tök jó lenne, és akkor még inkább kicsit ilyen buli volt az egész, és most már úgy érzem, hogy több a feladat, több a munka, viszont jobban élvezem, tehát hogy így ez az érzés, hogy jobban kiveszed a részed belőle. Úgyhogy szerintem így főleg a fesztivál idején meg előtte sűrűsödik így a sok teendő, sok munka, évközben így ráér az ember.
0: Egy fesztivál szervező tudja élvezni a saját fesztiválját, mint fesztiválozó? Tehát, hogy megengedi magának azt a luxust, hogy mondjuk amikor már úgy minden elcsendesedett a fesztiválon, mondjuk a második napon, akkor azt mondja, hogy na jó, akkor most egy kicsit egy sört inni.
1: Hát figyelj, igen. Nekem ez az utolsó nap után van most már. Régen, amikor elkezdtük, akkor értelemszerűen én is buliztam, mert nem gondoltuk, hogy jó, most se egy nagy fesztiválról beszélünk, aha, egy underground kis fesztiválról beszélünk. De ugye a felelősség, meg alapvetően, hogy mekkorát nőtt, hál' Istennek jó hírünk megy az országba, uh-huh, nemzetközi zenekarok is, volt nálunk svéd zenekar többször, uh-huh, Szerbiából is, Erdélyből is, tehát... Van. Igen, most már nekem például annyit változott, hogy ilyen utolsó nap, utolsó zenekar lemegy, akkor egy sört lesz, és akkor azt mondom, hogy jó, király.
0: Azt mondod,
1: akkor lement.
0: Akkor lement az egész. Jaj, de jó. Én nagyon bírtam, képzeljétek el ezeket a családias fesztiválokat. Régen volt a Mezőtúri Fesztivál. Még előtte. Még nem hívták Vantit fesztiválnak, hanem
1: az volt a neve?
0: Hát a Mezőtúri Rock Fesztivál volt, ez volt konkrétan a neve, és nagyon bírtuk ezeket a kis fesztiválokat, mi úgy éltünk akkor, hogy minden fesztiválon a munkánk miatt végig kellett menni, egy színpadon dolgoztunk, és nagyon bírtuk azt, hogy itt nem kell 6 kilométert sétálni a következő színpadig, és leheveredsz, látod a bal oldalra levő színpadot, jobb oldalra levő színpadot, tehát nem kellett a világ körútjait bejárni, és valahogy ez a családiassága, ez egy ilyen szeretetre méltóbbá tette ezeket a kis fesztiválokat. Én ezeket nagyon bírtam, úgyhogy gondolom nektek is ez a népszerűségetek, nem?
1: Hát nem tudom, hogy mi a népszerűségünk, de igen, az, hogy nem tömegfesztivál, meg az, hogy relatív mi olcsók vagyunk még azért, ha belegondolsz, aha, hogy bármi nemű klubkoncerten mi egy nap adunk 11-12 zenekart.
0: Azt az eget.
1: És nem drágáért. Mm-hmm. Igen, csak olcsók vagyunk. Hogy
0: nem, mint a jegyáratok.
1: Jegyárunk ugye nem drága,
0: gondolsz.
1: És pont írta egy szaksajtó, hogy egy basszusgitár hurkészlet árából bőven megvan a háromnapos bérlet, hogy ez nagyon megéri neki, hogy lejöjjön meghallgatni ennyi zenekart, meg jó érzi magát, jó társaság.
0: Szóval július 9-től 11-ig 13. Alpár Fest, a vendégem továbbra is Sánta Zoli és Herceg TV szervezők, 33 zenekar, és hát egy közel 2000 fős fesztiválról beszélünk, ahol még strandolni is lehet, egy elképesztő helyen, úgyhogy egy igazi családias hangulatú fesztiválról van szó. Muzsikálunk egy kicsit, aztán utána visszatérünk itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM, Alpárfest gyerekek július 9-től 11-ig, a vendégem Sánta Zoli és Herceg Tibi szervezők. No gyerekek, milyen életkort, van olyan egyáltalán, hogy egy fesztivál esetében megcélzünk egy bizonyos életkort, hogy ki jöjjön? Hát jöhet, aki akar, nem?
1: Biztos, hogy van, de szerintem ez nem az Alpárfest, mert így az utóbbi években főleg azért elég vegyes a korosztály szerintem. Egészen a kisgyerekektől is előfordulnak idősebb korosztály is. Van is például a fesztiválnak egy ilyen ikonikus figurája, egy idősebb hölgy, aki minden évben megjelen a fesztiválon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nincs. Illetve azért a programjaink is egyre színesebbek, és ezek sem szűkítenek konkrét korosztályra. Például idén indul a Stoner Pódium a fesztiválon.
0: Az micsoda?
2: A Stoner Pódium, a Filmforgács és a Stone Rise Portál, nem tudom pontosan, srácok kijönnek és ilyen podcast beszélgetéseket csinálnak a zenekarokkal.
0: Azt
2: a... nekik egy külön sarok.
0: Aha.
2: És akkor ott a zenekarokat szépen sorban meg interjúvolják.
0: Igen, igen. És akkor ezzel nyilván ez is viszi a hírüket, öregbítik egy kicsit az ő történetüket. Nagyon, nagyon jó. És milyen idő várható egy fesztiválnál? Azért ez nagyon fontos dolog, hogy milyen idő várható a hétvégén?
2: Hát ha abból indulunk ki, az utóbbi években mi volt, akkor brutál meleg.
0: Aha.
2: De az a jó, hogy viszonylag ez a terület, ez a lakiteleki, azért el van látva fákkal.
0: Aha.
2: Meg úgy csináljuk a berendezés körbe, hogy a büfék, meg a sörsátor úgy árnyékolja a területet.
0: Aha.
2: Hogy a délutáni koncerteket is azért lehessen nézni, és ne kelljen szétsülni. Hát figyelj, volt már olyan, hogy jött egy szupercella, szerintem 2 éve.
0: Ne.
2: És... ugye le kellett engedni a színpadfedést, a programoknak vége, aki bérletes volt, annak mindenkinek szóltunk, hogy oké, faházakban mindenkit beengedünk, ha jön a viar, és olyan jó buli alakult ki belőle, azt én síkideg voltam, mert hangáltam, hogy mindenki egybe van, meg kire dőlt rá valami, vagy nem, de a mosdóba, a zuhanyzó helyiségbe vittek be hangszereket,
0: ne.
2: Ott iszogattak, zenélgettek, aztán... szervezés szempontból, ha nézem, akkor utána kellett szereznünk egy aggregátort, mert 3 napból egyen nem volt konkrétan áram. De az egész településen. És jöttek a boltból mindenhonnan a idős nénik, hogy hát hogy van áram, hogy szól a zene, mert hogy a faluban sehol sincs áram. És leolvad minden. De megoldottuk úgy, hogy hát ezek mindig benne vannak.
0: Mindig benne van, mindig van valami kis probléma, de kell oldani, hát a rendezés, szervezés az mindig arról szól.
2: A szépsége a szakmának.
0: Igen, hogy ott nincs két ugyanolyan probléma, és nincs olyan, igen.
2: De hát előző területen még Alpáron volt olyan, ugye, hogy birkákat tartottak.
0: Atya
2: úr is. És a birkapásztor nem vitte el a birkákat, mikor már elkezdődött a fesztivál, és ott kovicáltak a birkák az emberek között.
0: Jó
2: kis kalandok. Meg amikor reggel arra ébredtek a fesztiválozók, hogy ott körülöttük a birkák, nyomják a kecskék a reggeli üket.
0: Jól van. Hát gyerekek, sok sikert kívánok nektek, és legyen nézőszámban abszolút mértékben rekord az idei. Jó meleg lesz, és lehet strandolni. Mindez az Alpárfesten július 9-től 11-ig. Sánta, Zoli, Herceg, Tibi, sok sikert nektek.
1: Köszönjük szépen.

0: 93.9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, és jöjjön a szülinapos rockzenészünk, aki nem más, mint az 1944-ben a mai napon született Jeff Beck, az egyik kedvenc gitárosom. Annyira szeretem, hogy ez a férfi kitalált egy teljesen új hangzás technikát, elképesztő, nagyon szeretem. A gitározás egyik megújító mestere. A Yardbirds tagjaként indult, majd szóló karrierje során blues, jazz, rock és kísérletező elektronikus elemeket is használt. Virtuózitása miatt kortársa is tisztelettel beszéltek róla. Jeff Beck nem csak zenei teljesítménye miatt lett legenda, hanem azért is, mert folyamatosan kereste az új hangzásokat, és nem állt be a sorba.

103.9 Rock FM, jöjjenek a Szent Iváni tévhitek. Tudtad, hogy a nyári napforduló, azaz Szent Iváni éjszakája mindig június 21-éhez van a legközelebb, de a naptári Szent Iván napja 24-ére esik. A magyar néphagyományban e két időpont gyakran összemosódik, így sokan tűzugrással ünneplik a 24-i estét. Ezen az éjszakán a néphit szerint a füvek varázserejűvé válnak, a szerelmi kívánságok pedig teljesülnek, ha a tűz felett kéz a kézben ugrik át egy szerelmes pár.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Akkor jöjjön még egy kis kalandozás Szent Iván éjszakájára, mert hogy Szent Iván éjszakája a világban hogyan is néz ki? Tudtad, hogy Szent Iván éjét Európa szerte másképp ünneplik. Finnországban Juhannus éjszakáján hatalmas tűzrakások és tóparti mulatságok zajlanak, miközben még mindig világos van. Lettországban népi dalokkal és táncokkal, virágkoszorúkkal és kézműves sátrakkal vásárra alakulnak az utcák. Viszont a mediterrán térségekben inkább a vallási szimbólumok készítése a jellemző.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, és akkor jöjjön egy kis zenetörténelem, mert hogy az első számítógép által lejátszott zene 1951-ből származik. A manchesteri Ferranti Mark I nevű gép a God Save the Queen dalát játszotta le digitális módon. Kíváncsi vagyok, a zenészek ebben a pillanatban mit éreztek. Na jó, ez a kísérlet az elektronikus zene hajnalát jelentette, amit később olyan művészek vittek tovább, mint a Kraftwerk vagy a Jean-Michel Jarre úriember. Ma már egy laptop is komplett szimfonikus műveket képes komponálni, annyira durván elhaladt mellettünk a világ az AI-ról, nem is beszélve gyerekek. Ami történik manapság az interneten, azt se tudjuk, hogy eszik vagy isszák, de ami a legrosszabb, hogy nem tudjuk, hogy igazi ember áll-e mögötte, vagy ez is csak AI. Szóval egyszerűen én egy kicsit azt érzem, hogy most kezd kicsúszni alólunk a talaj. Digitális értelemben persze.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis kézzel írt Guinness rekord. Egy indiai tanárnő bizonyos MM kósaja tartja a Guinness rekordot a leghosszabb kézzel írt dokumentummal. 2015-ben egy 10.500 oldalas, közel 800 kg-os kéziratot írt meg, amely az indiai alkotmány tartalmazza. A munka több mint 6 évig tartott, naponta órákon át délelőttől estig dolgozott rajta, és hát a kitartás, a türelme és a hagyományos írás iránti tisztelete példaként szolgálhat a digitális korban is.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elődje a József Ipartanoda volt, 1782-ben alakult meg. Ez volt Közép-Európa első műszaki felsőoktatási intézménye. Az egyetem neves feltalálókat, mérnököket, tudósokat adott az országnak, köztük Neumann Jánost is, aki az első modern számítógép elvi alapjait vetette le. A BMI ma is világszinten jegyzeti.

0: Ez a 103.9 Rock FM. Itt szól a legtöbb hard rock.
1: Amit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM.